0: nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitamjú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ez boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
0: Vagyis XIL.
1: XIL. XIL.
0: Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.
1: XIL-lel.
0: A Bitang jó rádióval.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance slágerei.
2: Okitangyó Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió.
1: Jimmy's ring you're wearing? Uh-huh.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz szugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzelre van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

Elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, nem maradt semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora, ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek,

köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is. A Lord legyen továbbra is veletek örökké. Buli után, akit érdekel, a Lord sátornál kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bazontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitang Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

Hey, hó mindenki! Gyönyörű szép szombat délután kívánok! A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. Érezzétek magatokat nagyon jól. Szokásos VIP-réjjel kezdünk, aztán megyünk tovább majd. De addig is gyere. És még egyszer imádkozni fogunk. Látjátok, mondtam, hogy fog kelleni.

Na és időközben megérkezett az én másik szerem is. Szia, teszom! És akkor egy réges-régi zene újra itt van a nagy csapat, olyan lesz Illés.

Bambina, bambina, bambina, bambina, bizony, hogy már Flipper öcsi, hatalmas nagy kedvencem, nyári romantika, és a bambina,

Kína. Ez volt Flipper öcsi. Hatalmas kedvencem. Nem mondom azt, hogy volt, mert itt maradt bennem. Bizonyám. Na és akkor egy szuper jó kis zene újra. Oh yeah. Hey, Chuggy.

És közben megérkezett a chatfalunkra az én kis földikém is. Szia, szia! Millió puszi neked, és nem csak neked, hiszen itt van az én csatikám is. Szia, barátnőm!

barátnőm azt írja fent a chatforunkon, hogy annyira hasznos vagyok a mai napon, mint egy hétfő a hétfőn. Hát a mai napon még nekem se ért semmit, talán most az adás alatt valamit. Ha jól fogjátok magatokat érezni, ha nem, akkor marad, ahogy volt, nullán.

Azt írja Csatikám, hogy 60 unkon, hogy na jó, a pillám kész. Azt már be is fejeztük a nagy aktívkodást. Azt mondja Munkuskám, hogy ő sem aktív. Azt szerintem megsütött 2 tálca süteményt, 3 féle kaját, a vacsora meg összeállító a hűtőbe. Hát, ez a nagy büdös helyzet. Hogy én ma abszolút semmit nem sütöttem és nem főztem. És aki elmondja, hogy milyen vacsorája van nála, az megnyerheti azt, hogy elmegyünk hozzá vacsorázni. Hát, ha eljön értünk, persze. Szerintem a mai vacsora meleg szendvics lesz.

Move your body, everybody, come on, on. Eu volto já, 65. Og fortsatt er det fra Perdik Samoen i Fogung. Et kattu her om. Én is érkezik a Train With Me. Amúgy zene után vadászok, úgyhogy ha többször halljátok a zenét, amit a csütörtöki adásomban adtam, az azért van, mert nagyon keresem.

Azt kérdezi tőlem a maskuram, hogy mit keresel, addig keres meg, itt vagyok, őszintén. Még én sem tudom egy zenét, Kézinek. Jaj, de ez meg annyira jó.

És akkor megfújjuk. Azt, hogy azt nem tudom, a szívás jobban megy. Egész életem, az nem mindegy. Valahogy így kell, ugye? Szia, Kézi! Ez se nem az, ugye?

Train with me. Még egy végbetű van. Ez meg tudja, hogy nem az lesz.

0: rá, ez nagy kabátban. Na és akkor jöjjön nektek egy kis TNT, olyan jó volt.
1: Voltam, ő nem volt ott, és ezzel mindent elrontott. Az idő
0: sosem volt olyan jó.

0: Ez volt a TNT, és ez olyan jó volt.
1: Miért menekül?
0: Nem tudom, Csópapánk itt van-e velünk. Hatalmas puszi ölelés. Neki is. És akkor kérésre fog jönni egy zene, méghozzá az én másik felem szeretne kérni egy számot. És hogy mi lesz ez, rövidesen megtudjuk.

Lehet, hogy meg lesz, amit keresek. Ó, most nagyon ráálltam erre. Figyelj! Esetleg egy Selavi.

0: Some people say I look like me dad.
1: What? Yes.
2: Na, és én is azt mondom, ó, ezt tudja, hogy nem az.

Közben Katán kírja, hogy adjam le, legyek szíves a palacsinta, de a cuki bea, nem kell hozzá, de azért megtanítottalak a múltkor, hogy hogy kell szépen zenét kérni. És látod, ha kéred, és normálisan kéred, akkor bizony meg fogod kapni. 14 óra 40 perckor megyünk egy olyan dallal tovább, amit én is nagyon-nagyon szeretek, és ami drága földinknek, illetve az én földim, csak a tiétek. Nem, csak az enyém. Maskudáról van szó, szóval az ő beleegyezésével megy nálam mindig ez a zene. Ez itt a Maskura palacsintát süt.

közben egy adás közben kaptam egy boldogságos hírt. A kicsi lányom éppen most kért, hogy kijeltek Olaszországba. A repülőtek ilyenkor mindig beleremegek, még csak a gondolatba is. De hál' Istennek odaért a képségbe. Jó fi!

Nekem egy kedvencem, ami nem egy, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok a 90-es évekből. A Hip Hop Boysról van szó. Van nekik egy zenéjük, ami úgy néz ki, hogy Ott várok rád. Most ezt így mindenki ismeri. Mégis nekem egy kicsi változatosság kell bele. És bár úgyis nagyon szeretem, de most, ahogy fogjátok hallani, hát ez nagy kedvenc így.

Figyelj! Rád hangoltam. És hogy ki fogja ezt majd énekelni nektek. Énekelhetem én is, de rosszul jártok vele, viszont jól, ő már itt Takács Nikolász.

Nagyon zene, 90 zene. 1998. Kész, itt vagy még? A szám címe No Tango Dinero.

0: róla, de álmodom. Egészen pontosan, de 15 óra van, beszélni nem tudok, nem baj.
1: És most egy újabb óra, benne a legnagyobb slágerekkel.
0: Ja, és egy olyan zenével, amit szerintem itt még nem nagyon hallhattatok, vagy nem hallottam még. Nagyon szeretem a hangját. Ő már itt Ásós Attila pacsírta. És szerelmes vagyok belé. Ez a számnak a címe.

0: Vagyok.
1: Szerelmes vagyok beléd, úgy rendesen. Nagyon szeretem Ásós Attila Pacsirta dalait. Bátorkodtam egyet hozni nektek, így a második órám első zenéjeként. Most pedig nézzük, milyen az a segg, no meg az a mell,

Ajátok, maskura éppen dinnyét eszik. A szövegbe pedig, ha bezabál a cicából, lesz nagy spritz. Mi van, cica? Spriccelni akarsz? Földikém, ez neked szól.

mit mond. Csodálatos gisztek jelenek meg a chatfalunkon, hogy hová várok sem mindenkit nagyon sok szeretettel, bitangyoradio.com, gyertek ide, szerkősös hallgatók, illetve innen onnan hallgatók, hú, nem is néztem meg, hogy kik írtak esetleg, még telefonon.

Buri király Gyulán kért, szia, jó oldást kívánok, buri van Fülenek, köszönöm szépen. András is itt van, azt írja, jó adik, Mókuska, jó hallani, régen hallottalak már. Örülök neki, hogy te is itt vagy, mint külső sokató. Petra is velem van. Ő az én csiga lányom. Szia, szia, puszi a kicsikének.

Az a nagy helyzet, hogy 8. hó 15-e van. Szerintem lassan mondhatni, hogy itt van a nyárnak a vége. Egy pár hét még biztos van belőle, szerintem még szeptemberben is lesz nagy meleg. De azért kevesebb van már hátra. Éppen ezért gondoltam, hogy elhozom AVS nagyon jó kis számát, aminek a címe Diszlát nyár. Nem tudom, hogy Becikém mit van, de még nem jelzett. Imádná a zenét. Imádjátok ti is.

Nagyobbik lánykám kedvence. Az a Ria. Annyira, hogy az esküvőjén is ő volt. A fő előadó,

Na és igen, ebben a zenében nem csak az Aria van. Vele van Ders is. Lord Panamu. És Jungzi.

És időközben megérkezett közénk Wolfi, szia Wolfi! Nem sokára biztos meg fog érkezni Katánk is. Ó, apukám, nem tudom, hogy itt vagy, ezt a zenét neked hoztam.

Na és akkor jöjjenek azok a boldog szép napok. Itt 15 óra 24 perckor. Ez már itt a Beatrice Chance.

Na és mivel én megláttam egy Lord jelet bent a chatfalunkon, hát nem tudom kihagyni, és közben nézem is már azt a miért, hogy legyen Lord, hatalmas nagy kedvenceim, bakancslistások voltak. Megvoltak. Nem ez számít, higgy nekem, imád.

Én azt mondom, hogy az egyik legszebb zenéje a Lordnak, szemedben hígnek a csillagok. Közben elmegy a hangom. Teljes hangerőn éneklem. Ami még nagyon-nagyon közismert tőlük, az a Vándor. És van még egy, amit nagyon sokan szeretnek, ez lesz a Virágdal, amit el is hozok nektek.

Azt hiszem, azt írja, hogy engedsz ki az ételben is a hangod, utám. Hát ennyire rossz. Lassan már nincs is.

Az a helyzet, hogy még most is a Lord közül válogatok, de nem akarok nagyon rámenni a Lordra. Pedig úgy mennék, imádom őket. A hangom az oda van. Azt írja, teszem, hogy hallja más is. Lassan én sem fogom hallani a sajátomat. Így belé és az édes érintés.

belehazudott a szemembe, kinyílt a bicska a kezembe. Vagy ne üssem, azon tűnődtem. A mai lordunk elvitte a hangomat, kiénekeltem magam, hogy mi is volt ez, úgyhogy nem volt bekapcsolva a mikrofon. Ne feltíti, figyelj! Beírtál valamit a lorddal kapcsolatban. És úgy döntöttem, hogy miért ne hozhatnám el azt a zenét is, amit te írtál be. A lordot nagyon sokan imádjuk. Ez viszont, amit most hallhatok, ez a bikini. Megüssem, vagy ne üssem? Lehet, hogy elég, hogyha csak befejeljük a sarokba. Az ágy és a futár közé. Na és akkor szóljon a lord még egy picikét. Tudod, itthon vagy otthon.

Azt írja a Katánk, hogy nem baj, hogyha hangos lesz a koncert. Nekünk volt régebben egy beszélgetésünk Katával, és azt mondta, hogy nem szereti a nagy hangot, a nagy zajt. Mire most írtam, hogy a koncerten bizony nagy zaj lesz, azt írta rá, hogy hátul állunk majd. Hát kedves Kata, ami biztos, az ilyen koncerteken mindenhol egyformán nagy hang van. Ez úgy van az egész megcsinálva, hogy mindenhol ugyanolyan hangzás legyen. Ami biztos, ha elmész a koncertre ezt a zenét, 1000% hogy fogod hallani. Ugyanis utolsó előtti kiadásuk, egy nagyon jó kis zene, nekem nagy kedvenc lent. Szóljon most neked is mindenkinek, aki szereti CNT és az Ébren álmodtunk.

Hát, hogyha veszel egy fülhallgatót, attól függetlenül ugyanúgy fogod őket hallani. Nagyon picivel lesz tompább, de a hangerő az szerintem ugyanúgy ott lesz majd. Úgyhogy Kata, az még úgysem most lesz majd jövőre, úgyhogy eddig szeresd meg a hangerőt. Tudod, hogy én hogy szeretem a zenét hallgatni? Füles a fülemen, és volumen max. Teljes hangerő, hogy az agyam kapja a zenét egyből. És tényleg elment a hangom Kék Lord zene alatt. Alig tudok beszélni. Ja, hát meg amit nem hallottatok.

És hogy a kék rövidesen megtudjátok, illetve szerintem tudjátok is. Ez itt a Blue System és a Romeo és Julia. És megérkezett a következő kollégám, aki nem sokára érkezik hozzátok, egészen pontosan 16 órakor, nem más, mint Gévelen.

Hát Katalin, a helyedbe akkor el sem mennék, azt írja Katánk, hogy még az is egy opció, hogy 10 perc után ott hagyom egy koncertet. Hát a komoly. Megveszed a jegyet, elmész és 10 perc után ott hagynál. Hoho! Vedd meg a jegyet, küldd el nekem, hogy én elmegyek. Én biztos, hogy nem fogom ott hagyni. Ja, mondjuk el sem megyek. Pest az majd nekem nem itt van. Jön volt a Romeo és Julia és a Blue System, aztán érkezik Blanka a szólójával. Szóljon minden kedves hallgatónak, aki itt volt velem, aki elment már. Azoknak is, akik még mosognak jönni.

Na hát igen, Kata, úgy könnyű, hogyha nem te dolgozol meg azért a pénzért. Nem az, hogy a fogunkhoz verjük a garas, de azért egy ilyen koncert, hát nem egy 2000 forint szokott lenni. És az ember meggondolja, hogy elmegye vagy nem. Úgyhogy ha megengedheted magadnak, menj el, de ne hagyd ott 10 perc után, mert egy örök élmény. Viszont ha nem szereted a nagy hangerőt, akkor hagyd, ne menj.

feleségem bizony eljött a búcsú pillanata, amikor is. Én mindenkinek megköszönöm, hogy itt volt velem, remélem jól éreztétek magatokat. Én ezen voltam. A hangom az elment, lehet biztosan jön egy darabig. Főleg, amíg most is énekelni fogok, már pedig fogok. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókusát halltátok. Csütörtökön érkezem hozzátok. Tudjátok, a jól megszokott időben 18 órától 20 óráig. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel. Csók a családnak. Fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel, Gévelent! Sziasztok!

Szia, Mázmi! Csókon családnak, elmentem vagánynak. Csókon családnak, ha kellek, majd megtalálnak.

Hát üdvözlök mindenkit Mária névnapján, boldog névnapot a Máriáknak, a Mariskáknak és a Marikáknak, és a boldog születésnapot a születésnaposoknak. Ez Gébel a műsora, a Weekend Dance Flow egészen 18 óráig.

Hamarosan itt van augusztus 20, hogy lehet majd pihenni a jövő héten. Remélem, hogy a legtöbb ember pihenni is fog, és akár most is lehet pihenni és bulizni, hiszen itt a szombatesti láznapja. Sok-sok buli van egyébként ma Magyarországon. Akár a fővárosban, akár vidéken. De hogyha mégse tudsz elmenni egy bulira, akkor tarts velünk itt a Bitangyó Rádióban, hiszen nagyszerű zenékkel várunk. Remélem már kívülről fújod a weboldalunk címét, bitangyóradio.com, a szavak között kötőjellel, és a csevegő falunk pedig elérhető a chat menüpontra kattintva, keresd a weboldalon. Itt pedig Geoda Silva feldolgozása, Right Here Waiting For You.

És remélem, hogy a közösségi oldalakon is bekövettél már, ott vagyunk a Facebookon, a TikTokon és sok-sok helyen. Csak írd be bármelyik internetes keresőbe, vagy Bitangyú Rádió, meg fogja találni az oldalainkat. És ha a többi rádióhallgatóval, illetve velem a műsorvezetővel akarsz beszélni, akkor gyere a csevegő falunkra, chat.bitangyuradio.com. Én pedig nagyon szépen köszönöm a fantasztikus műsort Mókuskának előttem, és egy kellemes pihenést kívánok a szombati nap alkalmával. Folytassuk a dalt egy a felvételével, Echoes in Rain a felvétel címe. Egy autó

Control 80 remixben pörgetem majd. Egészen 18 óráig szól a Weekend Dance Flow, Gébe lenne itt a Bitang Jó Rádióban. Jó szórakozást kívánok mindenkinek itthon és külföldön!

És látom közben Wolf ékeres műsorvezető kollégám beépodik egy kicsit, hogy a com elé is kell kötőjel, nem oda pont kell, pont com. Na nézzük, ki van itt a Cseregő falon, itt van Wolfi, aztán Csati, Katóka, Maskora, Mázi és Nefertiti, akit itt online látok, de aki eldugta magát, ez jó. Szóval, aki eldugta magát a Cseregő falon, annak is nagyon jó szorkozást kívánok.

hát az ilyen súlyszakban is van valami jó, ezt Mázinak mondom, hiszen ilyen talán nincs olyan meleg, mint a nappal. Meg hát az éjjel az tiszta akciófilm, én mindig éjjel szoktam indulni munkába, és hát este felé érek haza, úgyhogy érdekes figurákkal szoktam találkozni, tényleg ilyen tiszta akciófilm. Konkrétan egy ilyen túlélő tábor, vagy nem is tudom, hogy kifejezni. Inkább verseny, túlélő verseny.

Nagyon jó a feldolgozás, aki ismeri az eredeti Enya felvételt, Echoes in the Rain, nagyon jó feldolgozást készített belőle, Otis Control 80, az ő remixe szólt, érkezik-e Tina Charles és az I Love to Love.

Látom, közben írja Mázé, hogy most, amikor felkeltem, azt sem tudtam, milyen nap van, azt hittem, mennem kell megint dolgozni. Hát sokan egyébként is így vannak, mikor nappal dolgoznak, akkor is

És hát én is ismerek olyan embereket, akik éjszaka buliznak, aztán reggel indulnak munkába elég kótyagos fejjel. És hát nem hétvégén, hanem hétköznap.

Én is voltam már ugye kedvenc DJ-m, Buri Jáme születésnapja volt, és hát nem akartam kihagyni, hogy reggel 6-kor volt vége a bulinak, és 7-kor már kezdtem dolgozni. Elég, hú, nem is tudom, hát elaludtam a munkába. De jó buli volt, kellett volna kihagyni.

Egyre jó kis mozgatós nóta, ez jót lehet rá csípőt mozgatni. EMR és McFly nótájára érkezik, ők német előadók. Sweet Surrender a felvétel címe.

Nem tudja valaki, hogy sikerült a Duna vízének megemelése. Általában Magyar Péter élőben jelentkezett onnan. Tudjátok, a Paksi atomerőműnél.

remélem már közben sikerült megosztani az ismerősökkel, barátokkal a Bitangyó Rádió elérhetőségeit. Remélem, hogy még többen vagyunk, akik hallgatjuk ezt a fantasztikus rádiót, hiszen már sok-sok éve létezik, és létezni fog. Dancing Furs felvétele a folytatásban, a címe pedig Where We Belong.

Mekkora az a zene, ide jót táncoltam rá, remélem nektek is tetszett, a Negroken és a Kadave Franco Lippi remixében. Érkezik Ale Farben és René Miller és a Body Talk Dima Dimessin remixében.

nálam néha visszatér a Black Eyed Peas egy-egy nótával. Itt vannak All Eyes On Us, a felvétel címe egy Boot Remix Andrea Cecchinitől és Lucas J. Mastertől.

Ugye Blanka felvétel, hogy emlékszem, a 2023-as Eurovíziós dalfesztiválra készült. És hát szépen összekeverte Oscar Rockenberg a Raiden felvétellel.

Hát valaki hírogatott nekem, hogy olyan meleg van, mint a szaunában lenne. Hát akkor itt egy kis szauna neked. Camel Fat és Jesse Ware felvétele. Ez a címe Sauna. És aki feldolgozta,

és ha már hufokról volt szó a Sörgő falon, akkor ki is raktam egy kis mit is? Hát nem jut eszembe, de majd eszembe jut. Szóval egy kis X-szakták plakátot, meg hát ott van ugye Pataki Attila is két képpel.

Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora. Here's my key, philosophy.

mekkora felvételt csinált az eredetiből, DJ Michel Olaszországból. Infinity a sláger címe, egy Afro mixben hallottátok. És hát Betty Davis Ice érkezik Jack Russell Revenge feldolgozása belőle.

És hát még mindig az azonosítatlan repülő objektumok a téma a csörgő falon. Hát én üzenem az UFO-knak, hogy csak akkor vigyenek el, hogyha lesz jó puncsos süti az űrhajón. Egyébként nem megyek.

És hát nem tudom, hogy harapni vagy nyalni fogom mármint a púcsos sütit ott az űrhajóban, de hát akkor jön egy kis nyalás a folytatásban. A Liquid jön a nagy sláger DJ Bauer feldolgozásában.

0: Hide and Seek a következő felvétel címe érkezik, Rompus.
1: Ez itt a Weekend Dance Flow, Gébelem műsora szombat délután a Bitangyó Rádióban.

nem elfelejteni, hogy happytangyoradio.com a szava között kötőjellel, természetesen a .com-hoz nem kell kötőjel. A csevegő falunk pedig elérhető a weboldalról a chat menüpontra kattintva. Amíg nem vagy regisztrálva, akkor egy rövid regisztráció után te is tudod használni. És a kedves neved beolvasódik itt a műsorban. Nagy gyerünk Miami-ból Ibizára. Solo felvétele érkezik hamarosan. Miami 2 Ibiza.

És hát valami lesz a levegőben, nem tudom, hogy szerelem, de szerintem valami más. Tom Bourne felvétele érkezik In the Air Tonight, a felvétel címe.

0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: Hát akkor megnyugtuk a gombot, Quedo és Elvis Crespo felvételével, La Graciosa a felvétel címe, egy nagyon jó kis feldolgozásban. Akik pedig feldolgozták nekünk, Umberto, Bazanelli, Jerry DJ és Michelle.

nagyszerű a dal és az eredeti felvétel is nagyon jó, nézzetek meg valamelyik videó megosztón. Quevedo, Quevedo, hát nem tudom kimondani, mindegy, Quevedo és Elvis Presley felvétele, La Graciosa. Itt pedig nekünk Umberto Balzanelli, Jerry DJ és Michel dolgozta fel. És hát egyik kedvenc énekesnő érkezik.

0: Itagyú Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Egy nagyszerű Nick Kamen slágerfeldolgozása hangzott el, itt pedig Michael Caird és a Remember When.

Ez a Weekend Dance Flow itt a Bitangő Rádióban, Gébelennel. Jókat táncolok itt a háttérben. Egészen 18 óráig szólnak a Dance Floor nóták. Disco Lines és Tina Shea felvétele érkezik. No Broke Boys egy Bill Z remixben. Vagy amerikai úr Bill Z.

és egy kis hatásszünet után el is indult. Szóval nem kellenek azok az összetört fiúk, de nem tudom miért törtek össze. No Brock Boys.

lehet, hogy csődbe mentek, hiszen ugye a blokk csődbe menést is jelent. Hát nincs pénzük a srácoknak magyarul.

és átérkezik egy ilyen nagy sláger a folytatásban, ebben a formában szerintem még nem hallottad Benny Benassi nagyszerű nótája, Satisfaction, egy R&L remixben Oroszországban készítették el nekünk. Szóval Satisfaction, hamarosan Benny Benassitól.

Hát szerintem nagyon jól sikerült ez a feldolgozás. R&L remix-e Benny Benassi slágeréből, a Satisfaction-ből. Érkezik Paul Brugger és a Wonder Why.

Egész jó pörög a chat, elég jó eldumálunk itt a Csevegő falon, a Bitangió Rádió Csevegő falán. Hogyha te is velünk akarsz beszélgetni, akkor a Bitangió Rádió weboldalán kattints a chat menüpontra, a bitangioradio.com, és hát táncoljunk tovább, hiszen jön egy kis lambada.

Egészen megizzadtam így a vége felé, hiszen már 1 óra 54 percet táncolgatok itt a keverőpultnál. Remélem, hogy ti is ott, ahol vagytok. Károm van így, és No Control felvétele érkezik. Can't Keep Loving You a felvétel címe.

Már is ide futottam a keverőpulthoz, hiszen táncikáltam vagy 3 méterre tőle. Az utolsó felvétel tőlem, Mabra felvétele, egy új felvétel, hiszen tényleg új, La felvétel címe.

0: És én is lalázva búcsúzok tőletek, hiszen ez volt Gébel a műsora itt a Bitangyó Rádióban. Ebben a 2 órában a Weekend Dance Floor, remélem mindenki jól szórakozott a Dance Floor zenékkel.
1: La, la, la, la, la, la, la.
0: És további jó szórakozást kívánok mindenkinek, örülök, hogy itt voltatok. Találkozunk a legközelebb. Sziasztok!

0: on your Zwanosz. Kilencvenes. És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Ha jó, akkor emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz,

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafokú részműrészszel megsebzett bronztérdő repet sarkú büdös szájú rittafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: élő vízben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Nem hallom már. Régen meghalt az a tűztoló nyár. Gyöngyszemed nem néz már rám. És nem jön az álom, hogy elhozzon hozzám.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as.
2: Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

tagjó rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek, 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pitten.